0: van. Ezt olvassuk és tanulmányozzuk. Ahogy már említettük, Dánielnek bizonyíték volt az, hogy egyrészt a birodalomnak a korában élt, amelynek a leírását megkapta, a másik bizonyíték az volt, hogy látott egy váltást, egy birodalmi váltást abból a proféciából, amit ő megtudott és megmagyarázott, és számára az elég volt. Na most, ami számunkra fontos, hogy mi is tanulmányozzuk tovább a Szentírást, mert Isten nekünk is ad bizonyítékokat. És amit már említettük, a személyes életünkben a személyes változások, amelyeket látunk, ezek mind bizonyítékok. Engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk tapasztalatokat, bátorításokat, hogy meglássuk a saját életünkben, hogy amit a Szentírás mond, az igaz. És abban a pillanatban, ahogy Isten megerősíti a hitünket tapasztalatok által, megerősíti a mi belé vetett bizodalmunkat, hogy ebben a bizonytalan világban is van egy biztos út, akkor tegyünk félre időt, hogy többet tanulmányozzunk. Na most azt is tudjuk, hogy mindezt, amit mi itt elbeszéltünk, a nagy küzdelemnek a kontextusában kell értelmeznünk. És a nagy küzdelemnek a kontextusában van egy ellenfél is, aki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy mi ne tanulmányozzuk se Dániel könyvét, se Selemás könyvet a Szentírásból. Tehát az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy értsük meg, hogy nekünk erre szükségünk van. És ez a hozzáállás kérdése. Amint én rájöttem, hogy ez fontos, akkor tudatosan ránevelem magam, hogy ezzel foglalkozzak. Szentírásnak a tanítása, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha nem élnénk nehéz időket, akkor a Szentírás nem mondta volna azt, hogy vigyázzunk. Hogyha nem lenne valaki, aki küzd az ellen, hogy mi imádkozzunk Istenhez, akkor nem fogalmazta volna meg ennyire határozottan, hogy nektek ezzel oda kell figyelni. Egy másik dolog, amit tehetünk, hogy próbáljuk a világ eseményeit, amennyiben lehet, de nem csak a világ eseményeit, hanem a saját életünk helyzetét is a Szentírás fényében figyelni. Itt nem azt akarok mondani, hogy amit látunk magunk körül politikai élet eseményeit, nem kell feltétlenül mindennek megtalálni egy magyarázatát a Szentírásban, mert lehet, hogy nem minden részletre terjed ki a Szentírás, hanem itt igazából egy vonalat ad. Viszont ad nekünk egy értelmezési keretet. Nagyon sokszor meglátjuk azt, hogy mélyen gondolkodó emberek észrevesznek érdekességeket ebben a világban. És nem tudom, lehet másoknak is volt ilyen érzésük. Figyeled őket, hallgatod őket, de amint behelyezed a Szentírásnak az értelmezési keretébe, akkor még mélyebb értelmet nyer. Mert a Szentírás ad egy olyan perspektívát, ami túlhaladja az emberi bölcsességet. Na ezt kell nekünk mindig figyelmünkben tartani, hogy erre a látásmódra nekünk szükségünk van. És egy harmadik mód, amit meg kell tennünk, hogy ne menjen két külön vágányon a mindennapi életünk, és a hitünk, vagy az információnk, amit esetleg a Szentírásból gyűjtünk, hanem a kettőnek kéz a kézben kell mennie. Hadd engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk, hogy éljük meg a mindennapokban azt, amit a Szentírásból tanulunk.
1: Köszönjük szépen! Most szeretnénk az eddig elmondottakat egy teljesen más oldalról megvilágítani. Ugye az elmúlt adásban és a mai adás első részében felvezettük azt a gondolatot, bibliai proféciák és azoknak a történelmi beteljesedése alapján, hogy abban az időben élünk, amelyik megelőzi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét, vagy ahogy mondjuk, talán egyesek fülében negatív kicsengésű lehet, a vég idejét éljük, de hát itt ne a mostani jónak képzelt létünk végére gondoljunk, hanem annak a sok rossznak a végére, ami helyett majd jön a sok jó, és így akkor a végidő is teljesen más megvilágításba kerül. Nézzük meg, hogy milyen

0: úgymond jelek mutatják azt, hogy ezt az időt éljük, vagy ahogy ezt ezután használni fogjuk, melyek azok a bizonyos időnek, a végidőnek a jelei. Ahhoz, hogy ezekbe belemenjünk, sokkal több idő kellene, éppen ezért csoportosítjuk őket bizonyos kritériumok szerint, de csupa olyan dologról van szó, amit a Biblia maga tulajdonít a végidők jeleinek, amik azt mutatják, hogy a történelem vége fele haladunk. Nézzük meg például, és kezdjük mindjárt, talán nem is azzal, amivel sokszor kezdeni szokták az ilyesmi természeti katasztrófákkal, háborúkkal, hanem azért, hogy a megfelelő megvilágításba kerülnek a dolgok, kezdjük a lelki természetű dolgokkal, és nézzük meg, hogy mi jellemzi a mai vallási világot az Úr Jézus Krisztus eljövetelét megelőző társadalmat. Milyen jelek tapasztalhatók az emberek hozzáállásában, például a vallási kérdésekhez is. Mire utal Jézus? Hogyan figyelhetjük meg ezeknek a beteljesedését a múltban és a jelenben?
1: Vallásnak a kérdése, vallásosságnak vagy lelkiségnek a kérdése az mindig egy különleges kérdés. Na most nekünk azt kell tudnunk, és a Szentírásból rájövünk arra, hogy Istennek van egy vágya, hogy hogyan vezesse az ő népét. Most Máté evangéliumnak 21. fejezete bevezet egy olyan részt, és a Szentírás többi része is megerősíti, hogy valakinek az az érdeke, hogy az embereket megtévessze. És hogyha Szentírást kézbe vesszük, hogyha a világ történelmet szemléljük, akkor rájövünk arra, hogy mindig is volt olyan, hogy ez igaz istentiszteleti rendszerről valaki szerette volna a figyelmet átirányítani egy hamisítványra. Na most, a Szentírás első lapjaitól kezdődően Sátán próbált egy hamis képet lefesteni Istenről, és próbálta ezáltal az embereket eltéríteni Istennek a követésétől. Hogyha megnézzük Izraelnek a történelmét, a nagy harc miben nyilvánult meg? Hogy megmaradjanak Isten mellett, és a bálványimádásból kimaradjanak. Csak annyi fajta hamis verzió létezett, hogy lassan az ember kezdte az eredetit szem elől tekinteni. Na most a megtévesztés az akkor működik, hogyha sikerül nagyon hasonlót készíteni ugye az eredetihez. És a történelem folyamán nagyon sokszor sikerült ez Sátánnak, hogy csak egy nagyon kicsi hazugságot keverjen bele az igazságba. Tehát az egyik első dolog, amiről beszélhetünk, az a megtévesztés. Na most hamis ébredések, hamis Krisztusok, amelyeket az idő bebizonyította, hogy nem Istentől származóak voltak. Meg tudnánk említeni, hogy ha szükség lenne esetleg egy pár nevet is, ilyen hamis Krisztusoktól, a nem is olyan távoli múltból. Ugye Jim Jones, David Koresh, akik szinte nem is csak proféteknek, hanem néha már istenként helyezték magukat az emberek elé.
0: Hát megváltóknak.
1: Megváltóknak mindenképp. Akik azt mondták, hogy az vagyok nektek, amire szükségetek van. Persze ezek a példák rávilágítottak arra, hogy...
0: És hadd annyit említsünk meg csak röviden, hogy az ő munkájuknak nem csupán keserű lelki csalódás volt a nyomában, hanem emberi áldozatok.
1: Igen. Pontosan, tehát Jim Jonesnak az esetében majdnem 1000 ember, több mint 900 ember vesztette életét. David Koresh, ugye ő is maga mellé vont egy pár hívő embert.
0: Pontos szám,
1: több mint 70,
0: igen.
2: Azoknak nagy része lehetett. Meg is halt, amikor aztán lecsaptak rájuk a hatóságok. És ez csak két eset, az igazság az, hogy erről külön könyveket lehet megírni, mert sok van, volt, van, és az idő még eltart, még lesznek.
1: És sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát régi történetek, vagy hamis Krisztusok, hát ki foglalkozik már azzal, hogy hamis Krisztusokat kövessen. De ezek a példák nem is olyan rég történtek. És látjuk azt, hogy olyan világot élünk, hogy a bizonytalanság olyan nagy, hogy az ember keres magának egy megváltó figurát. Nem tudom, hogyha észrevettük-e, de a filmiparban is kezd visszajönni az egy olyan irányvonal, amelyben szuperhősök jelennek meg. Az embernek ez a szinte tudattalan vágya, hogy szüksége van egy hősre, aki belép és megoldja dolgokat.
2: Hát és azért szuperhős, mert tulajdonképpen ebben testesül meg az embereknek az a vágya, hogy kilépjenek a korlátaik, a lehetőségeiknek a szorításából, és valami azt túllépő erő vagy képesség segítségével oldják meg a megoldhatatlan problémákat.
1: Pontosan. Tehát az egyik, amiről beszéltünk, ugye hamis Krisztusok, de a Biblia beszél hamis ébredésekről is. Ez általában erős érzelmekre, nagyon látványos vallásosságra alapul, amely az elején megfogó, de az ember rájön arra, hogy az űrt, amely ott a szívében, lelkében van, azt ezek nem tudják betölteni. Majd pedig beszél az okkultizmusról és a spiritizmusról is. Sajnos erre is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, hogy ismét egy olyan dolog, ami a múltban volt. Viszont azt kell meglátnunk, hogy a mai világban aktuális formákat ölt, és ma is próbál bennünket sátán ezekkel is becsapni. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai modern ember nem tud szembe menni azzal, amit a Szentírás mond róla. Lelki emberek vagyunk, szükségünk van az Istennel való kapcsolatban. Sátán ezt nem tudja megváltoztatni. Hogyha nem tudja megváltoztatni, nem tudja kiölni belőlünk ezt a vágyat Isten iránt, akkor próbálja helyettesíteni, hogy olyan dolgot ajánljon fel nekünk, ami látszólag ezt a vágyat ki tudja elégíteni. Na most ezért fordul a mai modern ember is olyan dolgok fele, amelyeket ő nem ért, de úgy gondolja, hogy ezt a spiritualitás utáni vágyat kielégítik benne. Okkultizmus fele, keleti vallások fele, olyan meditációs gyakorlatok fele, amelyeket keleti vallásokból vettünk át. Sokszor azt mondjuk, hogy hát kivettük belőle a vallásos töltetet, de onnan vettük át, mert az ember érzi azt, hogy szükség van valami többre, mint amit itt megfoghatunk magunk körül.
2: Igen, tehát röviden összevetve a vallási világban mutatkozó jelek, ezek a téveik is általában vagy a hamis Krisztusok, vagy a hamis ébredések, vagy az okkultizmus és a spiritizmus különböző formái, ezeknek keveréke.
1: Vagy emellett az ellentéte.
2: Igen, a közöny. Ugye ez érdekes világot élünk, amikor a vallási világ egyik része túltengést keresi, ahogy mondtuk az előbb, másik része pedig közönybe süllyed, és erre még rátevődik az, hogy közben elhiszik azt, hogy rendben vannak, és minden a maga helyén van. Pontosan. Nagyon kevés időnk maradt már. Egy-egy percben térjünk rá még néhány másik jelre is. Például nagyon jól jellemzi a mai kornak a világpolitikai, katonai, stb. Vetületben egy magyar mondás az állapotát, hogy olyan világban élünk, amelyikben kitört a béke. Tehát az ember a békét keresi, a békét próbálja fenntartani, és minél inkább igyekszik, annál több az összetűzés. Ugye azt hittük, hogy 1945. május 9-e után, amután a II. Világháború hivatalosan véget ért, hogy ezzel beköszönt a történelem békekorszaka Európában, sőt, a japán történész Fukuyama azt mondja, hogy mikor beköszönt a békekorszak, az a történelemnek a végét hozza el, mert nem lesznek nagy változások, mindenki megtalálja maga számítását, a maga helyét, éljük az életünket, és fejlesztjük a világot, a társadalmat. Hát úgy tűnik, hogy az a korszak, amit leáldozottnak hittünk, a háborúk és a nagy változások korszaka igencsak visszatérőben van.
1: Így van. Érdekes, amit mondtál ez a kifejezés, hogy kitört a béke, mert békére, tehát békére vágyunk, de azt látjuk, hogy az ember háborúra készül. Tehát egyre nagyobb a felhívás legalábbis a NATO tagok számára, igen, hogy nagyobb részt fektessenek be az ország költségvetésének a felfegyverkezésébe. Tehát ez egy elég abszurd dolog, hogy úgy készülünk, úgy várunk békét, hogy háborúra készülünk. És a másik dolog, amit már említettél, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a civilizáció megmentett bennünket. Eljutottunk a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy lehagytuk ezeket a dolgokat, de
2: úgy tűnik, hogy mégsem.
1: Meglepődött az európai ember, legalábbis itt a mi térségünkben, amikor a szomszédban kitört a háború. Erre nem gondoltunk volna, azt még úgy elfogadtuk, hogy a világ harmadik világ országaiban háborúkról hallunk. De amikor itt melletted kitör, amikor rájön az ember arra, hogy a civilizáció az nem oldja meg a kérdést, csak oda visszajutunk, hogy az isteni megoldásra van szükségünk, akkor az ember rájön, hogy igen, itt most már nem egy-egy elszigetelt kis összetűzésről van szó, hanem egyáltalán nincs kizárva, és egyes politológusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy ha nem is világháború, de nagyobb kiterjedésű összetűzés esetleg létrejöhessen.
2: Igen, erről röviden annyit, hogy általában a háborúk azok sosem maguktól robbannak ki, hanem általában egy kontextus kialakul, egy háború kirobbanásának kedvező kontextus. Ez a kontextus általában valamilyen krízis helyzethez kötődik, vagy anyagi gazdasági válság, vagy területi válság, vagy az erőforrások megapadása. És ahogy történni szokott a gyerekek között az óvodában, úgy történik a világpolitikában is, amikor az ember valamit nem tud elosztani, akkor erőszakhoz folyamodik. Az óvodás gyerekek egymás haját cibálják, az országok pedig rakétákat lövöldöznek. Az alap oka, a kiváltó oka ugyanaz. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ahogy közeledik az idő vége, az Úr Jézus két kifejezést használ. Lesznek háborúk, ezek tényszerű események, és háborúk hírei, tehát fenyegetések, tervek, szándékok, ahogy mondják, kardcsörtetés, és ez már sokszor önmagában is egy ilyen fenyegetőzés elég, hogy az embereket rémületbe ejtse.
1: Vagy álhírek.
2: Igen, vagy álhírek is. Háborúknak az álhírei, vagy álháborúknak a hírei.
1: Nagyon sokszor kiderül, ha beszélsz valakivel, aki ott él, hogy más, mint amit a média bemutat. Ez is egy jele mindannak is. És ezt itt látjuk, a háborúk voltak eddig is, de a háborúk hírei, ez a fajta információs tumultus, ami így ránk özönlik, ez mindenképp ennek a modernebb kornak az egyik jelen.
2: Igen, hát itt el lehetne ebben nagyon mélyen merülni, de itt még egy apró utalásképpen, anélkül, hogy belebonyolódnánk, most megemlíteném, hogy azért a világpolitikában egy magas szintű átrendeződés figyelhető meg, és amikor már a nagyhatalmak között történik ez az átrendeződés, az azt mutatja, hogy a világ egy nagyon nagy változásoknak a küszöbén áll. De erre utalnak például az úgynevezett természeti jelek is. Mit mond a Biblia, mit figyelhetünk meg a természetben, és mi az, ami a leginkább időszerű most?
1: Tehát amiről a legtöbbet beszélnek az emberek, a Földnek a pusztítása, és megpróbálni visszafordítani ezt a folyamatot. Utóbbi éveknek, évtizedeknek az egyik törekvése az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tönkretesszük a Földet, és valamilyen módon megfordítsuk ezt a folyamatot. Csak azt látjuk, hogy és kezdik tudósok is azt mondani, hogy már lassan az ember erről lekésett. Hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, akkor növekvő tendenciákat mutatnak. Szélsőséges
2: sűrűbbek,
1: időjárás.
2: Intenzívebbek.
1: Igen. A szélsőséges időjárás kezd egyre több helyen megnyilvánulni, ahol addig inkább csak mérsékelt volt, vagy nagyon ritkák voltak ezek a, uh-huh. ezek a szélsőséges meteorológiai jelenségek esetleg, árvízek, viharok.
2: Itt minden összefolyik egy helyre végül, mert ugye az időjárás például megváltozás az nem csupán annyit jelent, hogy kevesebbet mehetünk kirándulni, mert rosszabb lesz az idő, hanem ottól elromlik a klíma, elromlik a mezőgazdaság, romlanak a megélhetési körülmények, romlik a gazdasági helyzete, akkor a romló gazdasági helyzet újabb háborúknak a megjelenéséhez vezethet hozzá. Tehát ezek nem egymástól elfüggetlen dolgok, hogy itt is, ott is megjelenik valami, ezek mind, ezek a jelek is egymással kölcsönhatásban vannak.
1: Pontosan.
2: És nézzük meg, akkor már beszéltünk gazdasági válságról, milyen mit vetít előre a Biblia az utolsó időknek a gazdasági helyzetéről?
1: Érdekes megfigyelni azt, hogy szorosan összekapcsolódnak ezek a jelek most. Például gazdasági jelek és a háborúknak a helyzete, hogy mennyire összekapcsolódik. Egy-egy fenyegetés, vagy egy-egy katonai akció, és a világnak a gazdaságát a feje tetejére tudja állítani. Na most a Szentírás is beszél arról, hogy ugye az éhségeket a dökhalak földindulások mellé helyezi, de sokszor a politikai beavatkozás miatt is, ha nem is éhségek, de gazdasági nehézségek felléphetnek. Látjuk csak azt, hogy csak az üzemanyag ellátás milyen mértékben feje tetejére állíthat mindent. Nem csak az üzemanyag árai nőnek, azzal együtt nőnek az élelmiszerek árai.
2: Ez mindent húz maga után.
1: Igen. Ahol addig is nehéz volt, ott még nehezebb lesz. Ahol valahol éhség volt, addig egy ilyen gazdasági válság még inkább rontani tudja a helyzetet, és egy ilyen körforgásba kerül az ember, ahol azt látja, hogy itt már nem csak egyes jelekről beszélünk, hanem hogy a Szentírás felsorolja, most olyan világban élünk, ahogy egyik dolog húzza másik után a többit.
2: Igen, és egy apró példa például a tengerszorosok problémája.
1: Igen.
2: Világon van vagy 18-20 tengerszoros, ami ennél sokkal több van földrajzban, de ezek közül van vagy 18-20, ami a világgazdaság szempontjából kritikus. Tehát ott, ha megy, akkor megy, ha nem megy, akkor nem megy. És egy egyszerű példa, ezelőtt 5 évvel, március 23-án keresztbe fordult a Szózi csatornában egy hajó. Navigációs hiba volt. Rossz időjárás, több kedvezőtlen körülmény, és ez több százmillió dolláros jövedelemkiesés, mentési munkálatok óriási költsége, 369 teherhajó akadt el, világszéles konténerhiány, szállítási idők hietetlen hosszúságúra nyúltak, különböző termékekből, amik ott elakadtak a szorosban, piacon hiány alakult ki, árak szöktek a magasba, azért, mert egy hajó valamit benézett és partra futott ott, ahol nem kellett volna. Úgy látszik, hogy ebből nem sokat tanultunk, mert a Hormuzi szorosban egy hasonló helyzet történik, csak hatványozottan, mert itten nem egy néhány hetes elakadásról van, hanem egy olyan háborúról, ami a kereskedelmi forgalmat nagy mértékben elakasztja. És ez nem csak kereskedelemről van szó, hanem energiaválságot is előidézett, mert az energiahordozók, a világon elfogyasztott energiahordozók, ugye kőolaj, földgáz, stb. 15-20%-a itt halad át, és most ez hiányzik a piacról.
1: Most ennek a következménye...
2: És ezt látjuk a sarki benzinkúton a következményét.
1: Igen. És ennek a következménye még nagyobb politikai feszültség, és ha még nagyobb a politikai feszültség, akkor még bonyolultabb megoldani ezeket a gyakorlati problémákat.
2: Tehát, hogy mondtuk az előbb, ezek a jelek, ezek nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, de például mehetünk tovább a társadalom állapotáról, mit mond a Biblia?
1: Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a gonoszság elhatalmasodik. És itt csak ha visszatom csak egy picit arra, amiről az előbb beszéltünk, sokszor itt is emiatt nem lehet megoldani gazdasági kérdéseket, mert az önzőség, a pénzsovárgás annyira elhatalmasodik az emberben, hogy nem képes egy kicsit a sajátjából lemondani, hogy esetleg a világgazdaságnak jobb legyen, hanem mindenki csak a saját érdekét nézi. Na most azt mondja Szentírás, ugye Pál apostol Timóteushoz írt második levélben mondja, hogy az emberek önzők lesznek, pénzsovárgok, kérkedők, engedetlenek, szeretet nélkül valók, kegyetlenek. És sajnos azt látjuk, hogy azt hittük, hogy a civilizáció az embert is megjobbítja. De azt látjuk, hogy előhozza az emberből sokszor a legrosszabbat. Csak egy egyszerű kis példát hadd mondjunk. Ismerőseink mesélték, akik Ukrajnában éltek, hogy a gyermekeknek a kis ártatlan lelkét is mennyire tönkreteszi a háború. Kezdenek egymással rosszak lenni a gyermekek, az a feszültség, amiben élnek, az rájuk is hatással van. Ha valakinek elviszik az édesapját a frontra, a másiknak pedig nem viszik el, akkor nem tudatosan, de az irigység fellép, és megpróbál bosszút állni rajta. Na most így törsz meg háborúk által egy generációt már gyermekkorban. Így felnőve nem csoda, hogyha az ember csak magára gondol, mert a háborúban sokszor a legnagyobb kihívás az, hogy valahogy magadat megvédd. És az ember magára figyel, elfelejt másokra gondolni, a létfenntartó, igen. Na most azt látjuk, hogy amikor az emberek jóságot látnak a világban, sokszor nagyon csodálkoznak. Mert itt is látjuk, hogy a Szentírásnak igaza van, amikor valami kilép ebből a képből, amit itt felsorolt Pál apostol, az már furának tűnik. Ha valami jó, ha valami önzetlen, ha valami szerető, azt az emberek már egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék, és kétkedve fogadják, hogy nehogy sokszor esetleg a háttérben legyen valami hátsó szándék. Na most az online világ is tönkreteszi még azt a kis támpontokat is, amelyeket még az erkölcse vonatkozóan még eddig birtokoltunk. Tito Maiorescuhoz kapcsolódik, ugye ez a, és az hozzá tartozó Zsunimia Irodalmi Társaság, ez a tartalom nélküli forma. Na most csak egy érdekesség, manapság szinte mindenki tartalomkészítő. Na most, hogy ne kelljen megszűrni, hogy miféle tartalmat készítünk, és hogy ne kelljen esetleg egy erkölcsi mércével mérni azt, amit az embernek adsz, akkor elnevezel minden tartalomnak. Tehát már nem kell arra törekedni, hogy megtöltsél valamit tartalommal, hanem ha te elnevezed tartalomnak, akkor az axiomatikus módon az tartalom. Ezért mondjuk, bármit lehet. Mondjuk, hogy az. És akkor bármit lehet készíteni, és egy erkölcsi iránytű már nincs, ami esetleg megszűrje, hogy mi az, amit a gyermekeknek adunk, a fiataloknak adunk, amivel esetleg majd ők táplálkozzanak.
2: Hát egyetlen egy percünk van még, amiben egy nagyon fontos dolgot viszont el kell mondanunk. Károli Gáspár, a magyar bibliafordító 1536-ban kiadott egy írást, amelyikben a végidő 9 jelét sorolja fel az ő korában megfigyelt, beteljesített jeleket, és ezek közül az egyik, Dániel 12:4-re utal, azt mondja, hogy soha nem volt a Bibliának akkora ismerete, ugye archeológia, ókori nyelvek, stb., mint az ő korában. Szegény nem tudta, hogy a következő 400-500 év mit hoz magával, azóta még jobban ismerjük a Szentírást. Mit hoz ez magával, milyen lehetőséget és milyen felelősséget jelent, és ez legyen akkor a zárószó is.
1: Igen, nagyon jó, hogy ezt így bevezetted, mert mi nagyon sokszor, amikor növekvő tudásról beszélünk, ugye ez egyik jele, sokszor csak a technikai tudás, tudományos fejlődésre gondolunk, viszont nekünk nem kell elfelejteni azt, hogy amikor a Szentírás erről beszél, akkor a Szentírásból megérthető tudásra is utal. Na most, erről sokat lehetne beszélni, de hogy levonjunk egy következtetést saját magunk számára. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy a tudás, ami a Szentírást illeti. Mert engem az nem segít, hogyha mellettem levő nagyon jól ismeri a Szentírást. Mivel ez egy profécia, hogy a tudás növekszik, és megismerhetjük a proféciákat, megismerhetjük a Szentírást, próbáljuk meg ezt vonatkoztatni a saját életünkre. Próbáljunk meg törekedni arra, hogy ez a profécia valósággá váljék a személyes életünkben. Ne csak a gyülekezetünk más tagjai, ne csak a lelkészeink, a presbitereink ismerik a Szentírást, és mi nyugodjunk meg, hogy hát társadalomként nagy a tudás, hanem próbáljuk személyes szintre hozni, és mi magunk tanulmányozni, készülni, olvasni, bátorságot nyerni a Szentírásból, mert rájöttünk arra, hogy Istent nem csak az érdekli, hogy végül a történelmet elvezesse úgy, ahogy ő akarja, hanem közben mindannyiunkra külön odafigyel, hogy nekünk is meglegyen a helyünk, és amennyiben lehet, amennyiben én úgy döntök, akkor fogadjam el azt a lehetőséget, hogy ott legyek az ő országában is. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy tanulmányozzunk, olvassunk, hogy ez a tudás ne csak általánosságban legyen érvényes a társadalmunkra, hanem a személyes életünkben a Szentírást egyre inkább ismerjük, és Isten ismerete egyre inkább nagyobb legyen a mi életünkben.
2: Köszönjük szépen, nagyon értékes, nagyon reménykeltő gondolatokat osztottál meg velünk. Jó Isten, áldjon meg téged az áldozatért, a munkáért, amit belefektettél a felkészülésbe. Köszönöm, és segítsen felkészülni, felkészíteni családodat, és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Tegyen bennünket, Isten mindannyiunkat készé arra a pillanatra, amikor találkozunk vele.
2: Kedves nézőink, az idők jeleiről beszéltünk röviden, de beszélgetés sorozatunkban, amelynek még most az elején vagyunk, még legalább 15, talán még 20 epizód is következik. Konkrétan még visszatérünk sok mindenre, amiről most így bevezető jelleggel szó volt. Addig is tanácsolom, hogy kutassuk a Bibliát, figyeljük az eseményeket, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Sorsdöntő ezeket a lépéseket ismerni, amelyeket meg kell tennünk, éppen ezért a Bibliából nem csak az idők jeleit kell kutatni, hanem azt is, hogy mit tanácsol a Biblia ezekre az időkre nézve. Nem utolsó sorban pedig engedjünk el mindent, ami a földhöz köt, és kapaszkodjunk Jézusba az engedelmesség a vele fenntartott kapcsolat révén. Ne feledjék el, hogy az adásunkhoz mellékletként megrendelhetik a Végidők titkai című könyvet. Magyarul, románul egy hasonló tartalmú könyvet ajánlunk fel. Ugyanakkor kérhetnek egy Bibliát is tanulmányozás véget, mindezt a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk, folytatjuk az elkezdett beszélgetés sorozatot érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A mához egy hétig viszontlátásra.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Hatodik előadás. Az engedelmes Krisztus példája.
1: Istennek igéje, ez mindig egy nagyon érdekes tanulmány. Sokféleképpen lehet Isten igét tanulmányozni. Az egyetemen most például azt csináltam, hogy elmúlt fél évben felfedeztük a bibliai világot. Úgy is lehet régészeti ásatásokat végezni, hogy nem megyünk ki a terepre, hanem megnézzük, hogy milyen volt a hajaszíne a héber embernek, miből élt, milyen szokásai voltak, hogy élte az életét. Ez is egy lehetőség. Van egy levél, ami ránk maradt, és ez a levél valamikor úgy 55 táján íródhatott, legfeljebb 56-ba, és ez a levél egy gyülekezetnek szól. A gyülekezetet próbáltuk megismerni, és közben kiderült, hogy rólunk van ebben a levélben szó. És elkezdtünk gondolkodni a páli levelek titkáról. Azon gondolkodtam, hogy egyszer érdemes volna a teológia történetét úgy megírni, legalábbis a Szentírás tudomány történetét, hogy a Pált felfedező és a Pált elutasító korszakuk szabályos váltakozásában meg lehet ismerni az egész Szentírás magyarázat történetét. És azon gondolkodtam, hogy miért van ez így? Miért van az úgy, hogy egyes időkben nagyon fontos lesz Pál leveleinek a megértése? Teológia nagy fordulatai kötődnek például a római levél megértéséhez. Szent Ágoston Augustinus az 5. században, amikor a vandál pusztítás, azóta is beszélünk róla, tönkreteszi Rómát, ebben a reménytelen helyzetben, amikor keresztény lesz, úgy lesz keresztény, hogy a római levél fölé hajol. Luther Márton sose lett volna reformátor, hogyha nem a római levelet fedezi fel, és a 20. századi teológia nagy fordulata az első világháború után az volt, egy svájci lelkipásztor, később világhíres teológus lett, a teológia egyik legnagyobb fordulópontja fűződik az ő nevéhez, Karl Barthnak hívták. Barth pedig a római levelet kezdte magyarázni, és ebből bújt elő az, amit a 20. században teológiának, protestáns teológiának hívunk. Aztán utána jönnek az ellanyhulások. Érdekes módon mindig akkor kapjuk fel a fejünket, és figyelünk fel Pál leveleire, amikor válsághelyzetek alakulnak ki. És a kereszténység beleérkezett egy különleges, eddig soha nem tapasztalt válságba, és meggyőződésem az, hogy itt van az idő, hogy Pált újra föl kell fedezni. Újra páli levelek olvasóivá kell lennünk, hogy valahogy egy kicsit jobban értsük a korunkat. Mert Pál nagyon különösen beszél Krisztusról. Nagyon sokszor, múlt században, az előtte való században inkább, tehát a 19. században, azzal szokták vádolni Pált, és ezért a leveleinek a hitelességét is kétségbe vonták, mert Pál nagyon furcsán beszél Jézusról. Azt mondták a múlt századi kutatók, 19. századi kutatók, hogy Pál az, aki legelőször kezd írni. Az evangéliumok írása előtt már a páli levelek megszülethettek, legalábbis némelyik páli levél megszülethetett. Előtte talán csak Jakab levele, talán csak, és itt egy kérdőjel van, hogy esetleg a zsidókhoz írt levél, de esetleg később keletkezett a zsidókhoz írt levél, ezt nem tudjuk. Akkor miért nem ír Jézusról objektíven? Tudnélik, Pálnak a Jézus képe nagyon érdekes. Pál mindig úgy ír Jézus Krisztusról, hogy nem egy objektív történeti híradást ad, hogy élt egyszer egy Jézus nevű ember, aki Isten fia volt, aki ezt és ezt tette, itt és itt élt, itt és itt meghalt, ez és ez volt a sorsa, hanem Pál minden sorában Jézusról beszél, de úgy, hogy mindig rólunk van szó. Vagyis ezt úgy lehet mondani, hogy Pál számára Krisztusnak a földre születése, az azt jelenti, hogy egy élet mi velünk. És Krisztus földre születése óta nem lehet úgy önmagunkról, a másikról, az emberről beszélni, hogy ne Krisztusról legyen szó. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos mondat. Nem lehet Krisztusról, emberről úgy beszélni, hogy ne mi rólunk úgy legyen szó, hogy Jézus Krisztus fénye is ott ragyog a másik és az én életembe. Krisztustól függetlenül nem lehet önmagunkat értelmezni. Úgy is lehet ezt teológus nyelven mondani, hogy krisztológia, tehát Krisztusról szóló tanítás, nincs etika nélkül. És ez egy nagyon fontos alapvető igazság. A kereszténység mindig akkor kerül bajba, hogyha az emberről alkotott képe valahol elhomályosul, megzavarodik, tisztátalan lesz, elhomályosodik. És az emberről alkotott képünk meghomályosodása mindig az, hogy mi Krisztus nélkül akarjuk megérteni az embert. Pálnak pedig az a szerepe a Biblián belül, hogy az emberről mindig Krisztus fényében beszéljen. Értelmezhetetlenek vagyunk Krisztus nélkül. Ez volt Pálnak az óriási nagy hitbeli felismerése. És valahol keresztények és nem keresztények egyformán ezzel küzdenek. Mert újra és újra föltesszük a nagy kérdést, hogy ki is az ember? Mire jó az, hogy én ember vagyok? Ugye jött a felvilágosodás, és elhittük azt, hogy mi ugye a tökéletes fejlődés csúcsán, mi majd a világon megvalósítunk valamilyen csodálatos országot, amit aztán később úgy mondtunk, hogy igazságos társadalom, és gondoljuk végig, hogy mi lett belőle. Önmagunkból akartuk magunkat értelmezni. És az ember önmagából értelmezhetetlen lény. Ez Pálnak a felfedezése. Csak Krisztusban lehet önmagamat megérteni. Az a szakasz, amit ma fogunk tanulmányozni, a második fejezet első 11 verse, lényegében arról szól, hogy mi a gyülekezet közösségének a lelki alapja. A gyülekezet közössége Pál levelei szerint, evangéliumok szerint, egész új szövetség szerint, de már az Ószövetségben is ugyanezek a nyomok megvannak, az az új közösség, ami a szövetség által, Isten által létrejön. És emögött meghúzódik az az alapvető felismerés, amire nagyon-nagyon szükségünk lenne ismét mi nekünk 21. századi embereknek, hogy az ember egyedül nem ember. Az ember csak közösségben, csak többes számban érthető lény. Szóval az még, hogy valaki ilyen emberszabású, két füle közé szorult a feje, ez még nem teszi emberré az embert. Legfeljebb, ha lenne valami képzeletbéli állatkert, ott be lehetne mutatni egy ketrezbe, hogy ímé a homo sapiens, ami két nemű. De azt, amit emberségnek hívunk, az túl van a mi biológiai felépítettségünkön. Amit emberségnek hívunk, az mindig valamilyen kapcsolat. Idegen szóval, közhasznú idegen szóval úgy lehetne ezt mondani, relációiban lehet megérteni az embert. kapcsolatrendszeréből lehet megérteni az embert. És ez a kapcsolatrendszer nem csak a másik emberrel köt bennünket össze, hanem a Bibliának pontosan az az üzenete, hogy Istennel, ha nem vagyok kapcsolatban, akkor nem találom a másik emberrel a közösségemet sem. De ezt tovább lehet ragozni. Önmagammal is el kell intéznem a dolgomat. Például egy nagyon-nagyon fontos dolog a társadalomban, mondjuk a megbocsájtás kérdése. Ugye az egész társadalom már ezzel kínlódik, csak nem szoktuk ilyen vallásos kifejezéssel mondani, mi legyen a múltban elkövetett bűnökkel. Valaki valamit csinálta a múltban, mi csináljunk? Becsukjuk, és leverjük rajta. Na jó, de hát ettől emberebbek leszünk? Vagy ezzel lehet pótolni, ha valakit agyonütött, kivégzett, valami rosszat csinált vele, ha én is agyonütöm, kivégzem, ugyanazt teszek vele, akkor helyreáll a rend, vagy egyel több lesz a gyilkosság? Ugye ez egy alapvető nagy kérdés. Vagy egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, ez a másik véglet, és azt mondjuk, ó, csak a szépre emlékezem, mint a régi sláger mondta. Ez megoldás? Akkor meg elkezd tenyészni a bűn. Mit lehet csinálni vele? És miközben a megbocsájtás kérdésén gondolkodunk, rá kell jönni arra, hogy valaminek bennünk kellene történni. Például, mi meg tudunk önmagunknak bocsátani? Ez nem egy könnyű kérdés. Az emberek mindig önmaguknak nehezebben bocsátanak meg, mint másoknak. Nem találjuk az egymással, az Istennel, önmagunkkal a közösséget. És ezt a közösséget tovább lehet folytatni. Vajon nem az az ökológiai nagy kihívás, hogy nem tudunk közösségbe lenni igazán a természettel, amit Isten nekünk alkotott? Éppen ezért minden azon fordul meg. A Krisztussal való kapcsolatomban is ez a lényeg, hogy mennyire találom meg a közösség titkát. Ez a szakasz, amit ma tanulmányozunk, erről szól. Van egy nagyon érdekes bevezetője, az első 4 vers. Van egy kapcsoló vers, az 5. vers, ami a szíve ennek. És utána pedig van, aki újfordítású Bibliát néz, az tudja azt, hogy ez egy versbe írt szakasz. Van egy himnusz, ami az egyik legrégibb őskeresztény himnusz, ami ránk maradt, ami egy hitvallomás Jézus Krisztusról. Nézzük most ezt a szakaszt. Először nézzük ezt az első 4 verset, ami tulajdonképpen nem más, mint egy furcsa, különös intés az alázatosságra és az összetartásra. Majd ezt a 2 fogalmat a szakasz végén egy kicsikét értelmeznünk kell. Olvassuk el ezt az első 4 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hallatlan tömör összefoglalás. Szinte minden szaváról egy-egy előadást lehetne tartani. Tegyük fel az alapvető kérdést. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura? Mit jelenti az, hogy Jézus Krisztus a mi közösségünknek az a kristályosodási pontja, ahogyan egyáltalán létrejöhet egy közösség, egy összetartás? Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy egy közösség attól lesz közösség, összegyűjtünk egy csomó embert, egyforma anyagi kondícióba hozzuk őket, azután attól lesz közösség a közösség, hogy megfelelő, igazságos légkört, élettelet biztosítunk számukra, egységes karrierképet építhetnek az emberek, és több ilyen külső dolgot szoktunk elmondani, hogy ettől közösség lesz a közösség. Nem. A közösség kristályosodási pontja az, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a fej, ahogy ő mondja, hogy Jézus Krisztus a közösség ura. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a közösségben rendnek kell lenni, és ezt a rendet mi mindig, lemásolva a világban tapasztalható rendeket, organizációs rendként gondoljuk el. Az organizáció az, ami mondjuk a rendőrségnél van, meg a katonaságnál. Hogy vannak közlegények, aztán vannak altisztek, aztán tisztek, és valahol fönt van egy tábornok, aki mindenkinek parancsol, és ez a parancs fentről úgy áramlik lefele, és mindenki jobbrát, balrát, lent, és akkor van egység, hogyha mindenki azt csinálja, amit az az egy mond. Vagy ahhoz képest csinálja legalábbis, amit az egy mond. Igen ám, csak ez a rend teljesen ellentétes a Biblia rend fogalmával. Ez a diktatúra rendje. Egy diktál, vagy fenn diktálnak, lent pedig engedelmeskedünk. Nem erről van szó. A Bibliában a gyülekezetnek sosem volt ez a rendje. Ha ez az úgynevezett hierarchikus rend eluralkodik a kereszténységben, sokszor megtörtént az egyház történelemben, ebből mindig hitbeli hanyatlás lesz, és egy nagyon érdekes dolog, a diktatúrák után mindig morális válságok következnek. Ez nem csak az egyházi diktatúránál van így, minden diktatúránál így van. Ha egy családban mondjuk a családfő morális diktatúrát vezet be, akkor ez a legjobb út arra, hogy a gyerekek ne csak a családfő ellen lázadjanak, hanem a morális rend ellen lázadjanak. Ez mindig így van. Ezért van az, hogy a diktatúrák után mindig nagy erkölcsi mélypontok, válságok szoktak bekövetkezni. Van viszont egy másik organizációs rend is, amelyik nem organizáció, hanem majdnem az. Csak egészen másképp hívjuk. Ugyanevvel az idegen szóval úgy lehet játszani, hogy ez az organizmus rendje. Pontosan ez a ugye az organizmus az az élő szervezet. Nem véletlen ám, hogy Pál a korintusiaknak az emberi test képével mondja el az egységet, nem? Mert milyen az emberi test rendje? Az emberi testben is van irányítás, csodálatos irányítási rendszerek vannak. Ha csak a stresszre gondolok, vagy ha az immunrendszerünkre gondolunk, vagy a fehérvérsejtek funkciójára gondolunk a véren belül. Ezek mind-mind csodálatos védekezési rendszerek, központilag irányított rendszerek. Szerintem a központi rendszereknek a mélyén ott van a fejnek, az agynak a szerepe. De a tagok nem egymásnak aláfölé rendelő vitársai, hanem Pál pontosan ezt mondja el az 1 Korintusi Levél 12. fejezetében, hogy a tagoknak különböző funkcióik vannak. A tagok egysége az a különbözőség egysége. A fej a Krisztus. Most nézzük ebből a szempontból ezt a szakaszt. Ha most ide figyelünk, akkor azt mondja az ige, hogy először is vannak olyan eszközök, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a gyülekezet építésének az eszközrendszerét értsük meg. Azt mondja, ha tehát van. És ez a kérdés, ez egy önvizsgálatra indító kérdés. Döntsd el magad. Ha tehát van. És az egész szövegből kiderül, hogy Pál állítja, hogy ilyenek vannak. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban. Ha nincs, akkor mit keresel itt? Nem azért vagy itt, mert van vigasztalás a Krisztusban? Nagyon érdekes ez a vigasztalás.

hogy én bátorítom a másikat, a jóra késztetem a másikat, odaállok a jobbik énje mellé. És azt mondja, ha van ilyen keresztény életre vonatkozó útmutatás, vigasztalás, bátorítás kereszténységben, ez az első eszköz. Vajon egy közösség mennyire vigasztal a Krisztusban engem? És hogyha végignézzük azt, hogy mi mit keresünk itt, akkor valahol mindnyájunkban ott van az, hogy mi azért jöttünk, mert szerettük volna, hogyha ezt a vigasztalást, ezt a bátorítást, ezt az erősítést, a jobbikénünknek az erősítését megkaptuk volna itt. Ezt erősíti ki a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Nagyon érdekes ennek a leírás, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Hogy a szeretet az nem azt jelenti, hogy ráhagyom a másikra. Én nem akkor szeretem az öngyilkost, hogyha hagyom, öngyilkolja meg magát. Nem akkor szeretem az embert, hogyha nem lököm ki a kezéből mondjuk a méregpoharat. Egész morbid példákat mondja. A szeretet az mindig egy felelősséghordozás a másikért. Aktívan tenni a jót a másikért. A szeretetből fakadó figyelmeztetés ilyen. Egy élő közösségnek ez a második eszköze. A szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ha végig gondoljuk a kereszténység életét, valahol itt van a baj. Ma a békességet úgy szoktuk elgondolni, hogy békén hagyjuk egymást. A békesség az nem azt jelenti, hogy koexisztencia, három lépés távolság egymástól, békés egymás mellett élés, nekem nincs közöm te hozzád, te neked nincs közöm én hozzám, én is keresem az Istent, te is keresed az Istent, mindenkinek van egy maszek útja, és akkor nem törődünk egymással, meg a világgal, a világnak százbajával, olyan patópál urasan, nem. Keresztény gyülekezetnek az a jellemzője, hogy benne él a szeretetből való figyelmeztetés. Úgy szeretem a másikat, hogy nem engedem tönkretenni az életét. Nem engedem, hogy ő maga tönkretegye az életét. Hanem megteszek érte mindent, hogy értelmes életet éljen. Azután következik a közösség lélekben. A gyülekezet az nem egyszerűen közös gondolkodási módú embereknek a gyűjtése. Nem úgy lesz valaki gyülekezeti tag, összegyűjtünk egy csomó embert, kitöltettünk valami csodatesztet, amivel meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki egy húron pendül, és ezekből az egy húron pendülő emberekből megalakítjuk a gyülekezetet. Az az érdekes, és ez az életnek a nagy tanulsága, hogy a legáldázabb ellenségek mindig az egyhúron pendülő emberekből lesznek. Még a házasságukban is így van ez. A különböző gondolkodási módú embereknek az igazi Istentől adott lehetősége az, hogy a különböző gondolkodásmódú emberek egymásra találva nagyon értékes párokat alkotnak. Az Egyesült Államokban történt, hogy egy nagy biztosítási ügynökség csődbe jutott, mert meghalt fiatalon a vezérigazgató, aki kiváló vezetési szakember volt. És utána mindenki próbált igazgató lenni. Csomó tehetséges munkatárs volt, de igazán nem volt olyan, aki úgy tényleg élre lehetett volna állítani, egy fiatal közösség volt, és a csőd szélére jutott ez a vállalat. Híres szervezőmérnököt kért fel ez a biztosító cég arra, hogy teremtsen rendet a vállalatnál. És ez egy nagyon érdekes dolgot tett. Megkereste az összes osztályvezetőt, és az ellentétes gondolkodású osztályvezetőket költöztette be egy irodába.

egy csodálatos, sikeres év lett az eredménye. Miért? Azért, mert mindenféle gondolkodási módban vannak előnyök, de az előnyeimtől nem szoktam látni a hátrányaimat. És az ellenkező értékrendszerű ember, két ellenkező értékrendszerű ember, hogyha a célt jól tudom megadni, akkor úgy segítik egymást, mint egy gépkocsiba a gázpedál és a fék. Nincsen gázpedál fék nélkül, és fék nincsen gázpedál nélkül. Egy autóba csak fék lenne, akkor az nem mozdulna soha. Ha meg csak gáz lenne, akkor az első fára fölmászna az autó, és az egészségtelen autóval fára mászni. Télen is, nyáron is egyformán, nem? Itt most másról van szó. A gyülekezet közössége az a lélekben való közösség. A Szentlélek az mindig a gyümölcsein és ajándékain keresztül van jelen a gyülekezetben. A lélek gyümölcse a szeretet, a szeretetnek pedig a különböző megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. A lelki ajándékok mindig haszonra adatnak Krisztus testének építésére, de minden lelki ajándéknak a gyökere a szeretet. A lélek gyümölcse. Jézus mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ez az ismertető jel. És most erről beszél az apostol. Közösség a lélekben. A lélekben való közösség az nem az egyformaság közössége. Két egyforma lelki ajándék nincsen. Az a különbözőségek közössége. Nem egy kaptafára akar készíteni bennünket az Isten, a múltkor már ezt említettem, hogy milyen lenne a mező, hogyha csupa egyforma fű lenne rajta, hanem a cél, Isten szent lelkének a munkája a cél. Isten lelke így a különbözőségben teremt egységet. És mindenek mögött ott van az irgalom és a könyörület. Belső megértés, együttérzés, az, ami összeköti az embereket. Szóval nekünk nem önmegvalósítani kell, nem az önmegvalósítás szül gyülekezetet. Nem úgy van, hogy van egy csoport önmegvalósító ember, aki összeáll, hogy még hatékonyabban valósítsa meg önmagát. Ezt pártnak hívják. És a pártban sose lesz egység. Minden párt története frakciókról szól. És verekedésekről szól, nem? Azt szokták mondani, hogy addig jó a párt, amíg van egy külső ellenség, akinek az utálásában egyetértünk, addig nem foglalkozunk magunkkal. Ahogy eltűnik ez a külső ellenség, abban a pillanatban baj van. Ezért hát ellenségképeket szoktak építeni, minden rendes párt ez így építkezik. A gyülekezet az nem párt. Miért? Azért, mert az irgalom és a könyörület az alapja. Tehát mi nem másik ellen vagyunk egyek, hanem másikért vagyunk egyek. Ha én nem tudok a másikért egynek lenni, akkor nincs jelen Krisztus. Mert a legkisebb gyülekezet az, hogyha két ember összefog egymással és tesz valamit egy harmadikért. Amelyik pillanatban csak két ember összefog, és nincsen harmadik, akikért teszek, abban a pillanatban frakcióról van szó. Szektáról van szó, abban a pillanatban valami pártról van szó, pártoskodásról van szó, valami negatív dologról van szó. Ezért az irgalom és a könyörület az alap. De hogyan megy itt tovább az apostol? Az apostol örül miért? Mert az apostol öröme a működő gyülekezet. Ennek a megvalósulási módja az pedig az, ahogy folytatja, hogy egy akarat közösség jön létre. Ez az alapja a közös cselekvésnek. Nem egyforma látásra van szükségünk olyan értelemben, hogy mindenki egyformát gondoljon, egyformán értékeljen, egyforma szellemi színvonalon legyen, mert ennek az a baja, hogy vannak, akik alatta maradnak, és azok mindig úgy érzik, hogy elmaradottak, vannak, akik fölötte vannak, azok meg úgy érzik, hogy mindig lefejezik őket. Szóval nem a szürkék közössége, sohasem a gyülekezet.
A talentumokról szóló példázat az arról szól, hogy különböző talentumokat ad az Úr, nem? Különböző lehetőségeket ad az Úr. Van, akinek egyet, van, akinek ötöt. Van egy nagyon érdekes kifejezés itt, úgy, amint akarja. Az egység nem abban van, hogy mi egyformák leszünk, hanem az egység abban van, hogy a működő gyülekezetben egy akaratközösség van. Az egy talentumos is ugyanazt akarja, mint az öt talentumos. Ez az akaratközösség az alapja a közös cselekvésnek. Azt mondja itt az ígében, hogy akkor tegyétek teljesen örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanazt akarni úgy lehet jól, hogyha különböző irányból ugyanazt akarjuk. Ami különbözőségünkkel együtt akarjuk ugyanazt. Ugyanazt akarjátok. És ez miben mutatkozik meg ez a közös akarat? Azt mondja tovább, ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, tehát a szeretet egysége. Azt mondja, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik fordítással úgy lehetne mondani, hogy egyetértő szívetek legyen, vagy szívetekben egyetértsetek, és közösek legyenek a törekvéseitek. Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy akarat, amit kihirdetnek, hogy ez a kötelező holnaptól kezdve, hanem azt jelenti, hogy van valami közös bennünk, és ami különböző útunkon, különböző életformánkban, különböző élethelyzetünkben, különböző társadalmi helyzetünkben, különböző családi helyzetünkben, ugyanarra törekszünk. A kereszténység egysége ebben az egy és különbözőben van együtt. Egy és különböző együtt. Hogy lehet ezt a közösséget tulajdonképpen megtartani? Hogyan lehet ide eljutni? Azt mondja itt tovább. Semmit ne tegyetek önzésből. Tehát ennek a közösségnek az első számú kórokozója az, hogyha az én érdekem a közös érdekkel szembe kerül. Semmit ne tegyetek önzésből. A másik nagy kórokozó sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat. Különnek tartsátok egymást magatoknál. És itt álljunk meg egy pillanatra. A keresztény ember életében valahol itt kezdődik az igazi próba. Én és Krisztus, ez nem tanítási tételeken fordul meg, hanem én és Krisztus, az mindig úgy valósul meg közösen, hogy én benne élek egy közösségbe, és abban a közösségben kezdek viselkedni, járni. Krisztust vagy viszem, vagy nem. Vagy Krisztus Isten levele vagyok, vagy nem. És itt jutunk el a fordulópontig. Azt mondja, itt az ige, senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másikét is. És a folytatás, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. A keresztény ember Krisztusra nézve tájékozódik. Egyszerűen a szeretetnek nincs más példája, mint Krisztus szeretete. Az emberi szeretet az vagy rajongás, vagy érzelem, a krisztusi szeretet egy teljes szeretet. Krisztus szeretete akarás, fegyelmezés. A krisztusi szeretetnek van fegyelme, nem? Szülői szeretetnek is különben van fegyelme, nehogy elhiggyük ám azt, hogy az az igazi szeretet, ha mindenkinek mindig szabad. A szeretet az egy nagyon kemény, fegyelmező erő. A családi szeretet is az. A házastársak egymás iránti szeretete is az. Az édesanyai szeretet is az.

oka. Mert a szeretet, Isten szeretete ott kezdődik, ahol nincs ok. Egyszerűen Isten ott hagyta a menny biztonságát, és elvállalta, értem, a bizonytalan. És ezt egy nagyszerű képpel mondja el ez a himnusz, hogy nem tekintette zsákmánynak. Az ókori hadijogból jön ez a kifejezés. A zsákmány az az, amiért megdolgozott a katona, az a katona fizetsége, az jár a katonának. Az nem egyszerűen valami lopás volt az ókori joggondolkodás szerint, valaki tulajdonának az elvétele, nem. A zsákmány az járt a katonának, azért kockáztatta a katona az életét, hogy zsákmányt kapjon. Jézus Krisztus valami jogosról mondott le. Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy valami jogosról mondott le. És hogyha az az indulat van bennem, ami volna Krisztus Jézusban, akkor nem az a nagy kérdés, amit nagyon sok ember feltesz, hogy hát meg kellene keresni azt, hogy mi az igazságos, és az igazságosság határain belül kellene szeretgetni egymást. Nem. A szeretet mindig az a lépés, amiben én a jogost, ami nekem jogosan jár, azt kockáztatom, arról lemondok. És itt van a lényeg. Ezért keresztény önmegvalósításról, karrierépítésről ostobaság beszélni. A karrierépítő ember az, ha törvényesen építi a karrierjét, akkor a jogosra épít. A jogost szedi össze, rakja össze, sokszorozza meg, hogy jogosan járóból építse fel azt a Bábel-tornyot, aminek a tetején majd Isten dicsőíteni fogja. Legalábbis így gondolja a 21. századi ember. És ez Ádámnál elkezdődik, nem? Mi volt az a kísértés, ami Ádámot és Évát megkísértette? Mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint az Isten. És Jézus megváltása hol kezdődött? Lemondott az isteni létformáról, nem? Érte. Ádám és Éva jogtalanul akart olyan lenni, mint az Isten. Jézus pedig lemondott erről a jogáról, hogy engem visszavezessen oda, hogy én ember legyek. Csak ez a kettő közötti különbség. És ez az a nagy kérdőjel, ami mindnyájunk hitének az alapja. Szeretetről nagyon szépeket lehet mondani. Különösen úgy, hogy én elmondom a szeretet igényemet, hogy igen, hát engem szeressetek, mert belőlem csak egy van. Ugye? Szokták ezt mondani. Pedig a szeretetet csak Jézusban így lehet megfogalmazni, hogy ő lemondott arról, ami jogos, nem tekintette zsákmánynak. És ezért vállalta a mi emberi létünket, és emberré lett. Igen ám, de most tovább nézzük, akkor itt ugye arról van szó, hogy ez a megüresítette magát szolgai formát vett fel, ez még nem a végállomás. Ő nem palotába született. Ő nem nagyszerű körülmények közé jött. Hanem ez az önmagát megüresítő Isten, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, erről azt mondja itt az ige, hogy megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ismét egy lépést tett, úgy is, mint ember, nem csak, mint Isten üresítette meg magát, hanem Jézus, mint ember is megüresítette magát. Mint ember is lemondott a jogosról. Jézus elvárhatta volna, hogy ő nagyobb tiszteletet kapjon. Fel tudta volna sorolni a csodáit. Fel tudta volna sorolni a teológiai jártasságát, a tanításainak a mélységét. Már 12 éves koromban szájtátva bámulták az írástudók, hogy én hogy tudom az írásokat.

0: 1000 érdemet tudott volna felsorolni. És ő helyette vállalta a keresztet. Ez az önmagát megüresítő Jézus Krisztus. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, és a mi bajunk az, hogy mi emberek nagyon sokszor lemondunk Istenről a dicsőségért. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, mi emberek lemondunk Istenről a dicsőségért. Ez a mi bajunk. Ezért van az, hogy nincs olyan társadalmi rend, nincs olyan világi filozófia, amit párhuzamba lehet hozni a kereszténységgel. Minden filozófia, minden társadalmi rend az önmegvalósításra épül. A keresztény ember minden társadalmi rendben széllel szemben fut. Nem lehet befogni a szembeszél erejét a vitorláinkba. És a kereszténység megőrülése mindig akkor volt, amikor ezt megpróbáltuk. Ez az elvilágiasodás, nem pedig az, amikor a világban élünk. Hát a világ a mi életterünk, nem? A világ nélküli keresztény az értelmetlen dolog. Tehát a világ nélküli keresztény, még egyszer mondom, értelmetlen dolog. Jézusnak nincs szüksége sóra a sótartóba. Sónak csak a levesbe a helye, vagy az ételbe a helye, nem? A kereszténynek a világba kell kereszténynek lenni. Mert a világidegen keresztény az az értelmetlen életű keresztény, nem? Elvilágiasodás, a só megízetlenülése az az, amikor ezt a másféle logikát akarom befogni a vitorlámba, a mennybe akarok vitorlázni, úgyhogy megnyerjem a világot is. Nem? Hogy ez a gondolkodási mód, ez az önmegvalósító gondolkodási mód uraljon engem. Lehet, hogy csak a díszleteket cserélem ki, és azt mondom, hogy ez az egyházon belül valósítom meg önmagam, ezt is lehet. Itt futok be karriert, ezt is lehet. Csak ezt Krisztussal nem lehet összehozni. Nem lehet az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Viszont a mennybe csak a keresztfa mélységéből vezet út. És Jézus keresztje az nem baleset, hanem a győzelem lehetősége. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor lesz az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És itt a lényeg. Ma az Isten azt kérdezi tőlünk, hogy vajon az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? A kereszt számunkra a bukás jele, vagy a győzelem jele? Megtaláltuk ezt a másféle értékrendet? Mert akkor van vigasztalás a Krisztusban, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, akkor az van, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanarra törekszünk, nem önzésből, nem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartjuk magunkat. Mert az alázatosság az nem 45 fokos szögben nézem a talajt, hanem az alázatosság az az, amikor tudom azt, hogy van küldetésem. És tudom azt, hogy a küldetésem az az, hogy szolgáljak a másiknak, nem önmagam, hanem Krisztus szeretetét adjam tovább. Krisztus tovább sugározni a másiknak. Az alázatosság az ez. Hogy nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a cél, hanem az én életem célja abban van, hogy a másiknak vigyem a Krisztust, nem prédikációban, életemmel. De ez csak úgy megy, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez vezet Jézussal a mennybe. Segítsen Isten, hogy ez a mi tapasztalatunk legyen. Amen.
1: 29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad.